0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Otvorenie nový Mil Pop na Barutáni. Na jednom miestu vás čeká još väčší izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe, djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i